0: Let's go! Kanal Szidum-Szidum.
1: Dvojite o Mileni Hitovi.
2: Dvojite o Mileni Hitovi.
3: Hey, this is Rihanna.
4: Under my umbrella.
1: Slušaš. Kanal Szidum-Szidum.
0: Samo Hitovi.